Kad život te zbog nas mačem prekrsti, pomoli se da srce ti je.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez a Banda Rádió.
2: Jason.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből el könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.

Lőrinc és Amalom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó- és ablakmegoldásai.

0: Rádió. Hit music. Panda Rádió. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Egészségügyi fejlesztésről állapodott meg Szerbia és az Egészségügyi Világszervezet. A dokumentum célja az egészségügyi ellátás minőségének javítása, az intézmények megerősítése és a lakosság számára elérhetőbb szolgáltatások biztosítása. Szerbia és az Egészségügyi Világszervezet új 2026-2027-re szóló együttműködési megállapodást kötött az egészségügyi rendszer fejlesztéséről. Az Egészségügyi Világszervezet támogatni fogja Szerbiát az egészségügyi szabályozások európai normákhoz való igazításában. Alekszandar Vučić államfő kiemelte, hogy az ország továbbra is befektet az egészségügybe, és nemzetközi partnerekkel együttműködve egy korszerűbb, ellenállóbb egészségügyi rendszer kialakítására törekszik. Támogatás vajdasági kutatóknak. 8 magyar vonatkozású projekt és tartományi támogatást nyert. Lezárult a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság legutóbbi pályázata, amely a vajdasági nemzeti közösségek tudományos és kutatásfejlesztési projektjeit támogatja, közölte Facebook oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke úgy fogalmazott, nagy öröm, hogy az eredmények alapján 8 magyar vonatkozású projekt is elnyerte a támogatást. Hozzátette, a kezdeményezés célja, hogy ösztönözze a kisebbségi nyelveken folyó tudományos munkát, erősítse a nemzeti közösségek tudományos életét és segítse a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítását. A teljes keretösszeg 8 millió dinár, a támogatás értéke projektenként 500 ezer dinár. Juhász Bálint gratulált a nyertes kutatócsoportoknak, mint fogalmazott, munkájukkal nem csak a vajdasági magyar tudományos életet gazdagítják, hanem a magyar nyelvű kutatói tevékenységet is tovább erősítik. Tovább csökken az üzemanyag jövedék kiadója. A szerb kormány július 20-tól egy hétre 20%-kal csökkenti az üzemanyagokra kivetett jövedékiadót. Az intézkedés célja az üzemanyag ellátás stabilitásának megőrzése és a hazai piac védelme a nemzetközi piaci zavarok hatásaitól. Az ideiglenesen csökkentett adó a benzinre, valamint a dízel.

0: ezekre is vonatkozik. Az előző héten a 10%-os adócsökkentés volt érvényben, amelyet most megduplázott a kormány, hogy mérsékelje az üzemanyagárakat a fogyasztók számára. Óriási károkat okoz az afrikai sertéspest is Szerbiában. Már csak nem 5000 gazdaságban mutatták ki az afrikai sertéspestést Szerbiában. Legutóbb egy délbácskai telepen is. A kór ellen védőoltás nincs, ezért a fertőzött állományt leölik, így megakadályozva a további terjedést. A tenyésztők szerint drasztikus esetben akár sertéshiány is kialakulhat a piacon. Munkagépekkel takarítják el az elhullott sertések tetemét az egyik fertőző farmon, a Ruma községhez tartozó Herkócán. A telepen több mint 10000 disznót kellett leölni az afrikai sertéspestés megfékezése érdekében. A vírus jelenlétét országszerte már mintegy 5000 farmon regisztrálták. A legsúlyosabb helyzet Szerémségben alakult ki, de a fertőzést már Délbácskában is kimutatták. Az afrikai sertéspest is egy rendkívül fertőző vírusos eredetű betegség, amely kizárólag a házi sertéseket és a vaddisznókat érinti. A betegségnek azonban nincs gyógymódja vagy hatékony védőoltása, és szinte minden esetben az állatok elhullásával jár, emiatt óriási gazdasági károkat és szigorú kereskedelmi korlátozásokat okoz az állattenyésztésben. Fontos kiemelni, hogy az afrikai sertéspest is nem csak Szerbiában pusztít. A környező országok közül többi között Magyarországon, Romániában és Horvátországban igyekeznek megfékezni a kórt.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon is alapvetően száraz útviszonyokra készülhetünk. A túlnyomóan napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idősembert, házi állatot, tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: Ma is nagyon meleg idővel kell számolnunk, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 35 Celsius fok is lehet. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 148, Zentánál 223 cm magas. A mai napon napközben a kánikula hatására a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, fáradékonyság, de légszomj is előfordulhat. Emellett rosszabbodhat az aszmások állapota is. Magas lesz a stroke és az infarktus kockázata. A túlnyomóan napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermer i granite iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
2: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
3: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063 70 53.
4: 065. Ez volt a reklám.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
6: Jó reggelt kívánunk, ha most ébredtek, ha már úton vagytok, vagy éppen csak egy csésze kávé mellett hallgattok bennünket. Szívből örülünk, hogy ma is együtt indíthatjuk ezt a pénteki reggelt. Én Andrea vagyok.
7: Én pedig Zenóbia. És ez itt a Tisza hangja, a Panda Rádió hullámhosszá. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Itt nem csak a hírek ébrednek fel, hanem a mosolyok is.
6: Zenóbia, észrevetted, hogy a pénteknek mindig egészen más hangulata van?
7: Igen, észrevettem, mert már tudjuk, hogy itt van a hétvége.
6: És közben hajlamosak vagyunk már a holnapra gondolni, pedig lehet, hogy a mai nap is tartogat valami szépet és váratlan találkozást, egy jó hírt, vagy egyszerűen csak egy mosolyt, amire egész héten vártunk. A mai útravalónk így szól, ne csak azt várd, hogy a napod jobb legyen, te magad is legyél valakinek a nap

0: legszebb pillanata. Mert sokszor nem is sejtjük, hogy egy kedves mondatunk, egy mosolyunk, vagy egy apró figyelmességünk mennyit jelenthet valaki másnak. Lehet, hogy ma valaki éppen önökre vár, egy hívásra, egy üzenetre, vagy csak arra, hogy megkérdezze tőle, hogy vagy. A reggeli kérdés pedig a következő. Ha ma egyetlen kívánságot teljesíthetne valakinek, kinek segítene, és miben? Egy családtagnak, egy barátnak, egy szomszédnak, vagy akár egy teljesen idegen embernek. Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. A legszebb gondolatokat természetesen a műsorban is megosztjuk. Kész a kávé? Akkor induljon velünk a nap! Ez a Tisza hangja a Panda Rádió hullámhosszán.
1: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Zenobia, tudod, mit szeretek a névnapokban?
3: Azt, hogy mindig emlékeztetnek bennünket arra, milyen jó érzés valakinek örömet szerezni, nem kell hozzá nagy ajándék, elég egy telefonhívás, egy ölelés, vagy egy őszinte jó kívánság.
2: És ma is sokan ünnepelnek, nézzük, kiket köszönhetünk ezen a szép pénteki napon.
3: Július 17-én szeretettel köszöntjük az Endréket és az Elekeket. A bővített naptár szerint ezen a napon többek között Róbert, Leo, Leon, Sarolta, Cyril és Magdolna nevű ismerőseinket is felköszönhetjük.
2: Az Endre név a görög eredetű András név, magyar alakváltozata jelentése, férfias, bátor.
3: Az Endrékről gyakran mondják, hogy kitartóak, egyenesek, és mindig számíthat rájuk a családjuk és a barátaik, ha egyszer a szívükbe fogadnak valakit, mellette is maradnak.
2: Az Elek név görög eredetű jelentése védő, segítő.
3: Talán nem véletlen, hogy az Elekeket sokan nyugodt, megbízható embereknek ismerik. Ők azok, akik nem mindig hangosak, de amikor szükség van rájuk, ott vannak.
2: Zenobia, ha ma vendégül látnál egy Endrét és egy Eleket, mi kerülne az asztalra?
3: Természetesen, mint mindig, egy jó erős kávé, friss pogácsa és sok-sok nevetés, mert a legjobb ünnepek mindig jó társaságban telnek.
2: Én pedig még egy közös fényképet is készítenék, mert az emlékek a legszebb ajándékok közé tartoznak.
3: És most önök következnek. Ki az, akinek ma elsőként kívánnak boldog névnapot egy családtag, egy barát, egy kolléga, vagy talán már úton van felé egy kedves üzenet?
2: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1-670-550-es telefonszámról, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán.
3: Ha ma ünnepel valaki a családban vagy a baráti körben, ne csak azt írják neki, hogy boldog névnapot.
2: Írják azt is, köszönöm, hogy része vagy az életemnek. Lehet, hogy ez lesz a mondat, amelyre mindig sokáig emlékezni fog.
3: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Endrének, Eleknek és minden ma ünneplőnek.
2: Most pedig jöjjön egy jó dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: do it. I love all the music. The music's awesome. On the radio.
1: Hit music.
0: Give it up.
2: On the radio.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogat. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
4: A következőekben pedig arról fogunk beszélni, hogy hogyan készült régen a paprikás csirke, nagymamáink konyhájának illatába fogunk visszaugrani. Zenóbia, mondd csak, szerinted mi volt a nagymamák és az anyukák régi titkos hozzávalója?
5: Hát nem a fűszer, nem is a recept, hanem az, hogy soha nem siettek.
4: Pontosan, régen a paprikás csirke nem egy gyors ebéd volt, hanem egy családi esemény. Már kora reggel meggyújtották a sporhetet, és lassan kezdődött a főzés.
5: Először apróra vágták a hagymát, amit nem olajon, hanem sokszor házi sertészsíron pirítottak üvegesre. Amikor levették a tűzről, hozzáadták a jó minőségű őrölt piros paprikát, hogy ne égjen meg, mert akkor keserű lett volna.
4: Ezután került bele a feldarabolt házi csirke. Nem siették el, lassan forgatták, hogy minden oldala szépen kifehéredjen, majd egy kevés vizet öntöttek alá.
5: A lángon inkább csak csendesen rotyogott, közben a hús omlós lett, a szav pedig sejmes és gazdag.
4: A végén sok helyen tejfölös hamvarással sűrítették be, és természetesen nokedli készült mellé frissen szaggatva, mert a nagymamák szerint a jó paprikás csirkéhez a házi nokedli is hozzátartozik.
5: És jön a panda csavar, ha szeretnék

0: Kinek egy kis modern ízt is vinni a klasszikus receptbe, tegyenek a végén egy kevés friss petrezselymet vagy snidlinget a tetejére, nem változtatja meg az étel lelkét, de még üdébbé teszi.
1: Régen a vasárnapi ebéd után senki sem sietett felállni az asztaltól, beszélgettek, nevettek, meghallgatták egymást, talán ezért is emlékszünk olyan jó szívvel ezekre az ételekre.
0: És most Önökhöz fordulunk, az Önök családjában ki készíti a legfinomabb paprikás csirkét? Nagymama, édesanya, nagypapa? Vagy talán már Önök vitték tovább a családi receptet?
1: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámunkra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy legközelebb az Önök családi receptjét mutatjuk be. A legjobb receptek nem papírra íródnak,
0: hanem egyik nemzedékről a másikra öröklődnek, egy csipet szeretettel, egy marék türelemmel és sok közös emlékkel.
1: Most pedig jöjjön egy jó dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban a Zenetörténeti morzsákkal.
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Good. It's my station. On the radio.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Zenobia, szerinted mitől lesz egy zenekar legenda?
3: Attól, hogy a dalait évtizedekkel később is együtt éneklik a koncerteken.
2: Pontosan, ma egy olyan együttesről beszélgetünk, amelynek neve már önmagában is erőt sugároz. Ez a Dinamit.
3: A Dinamit 1979-ben alakult Budapesten, amikor több ismert magyar rockzenész úgy döntött, hogy közösen új zenekart hoznak létre. Az első énekes Viki Dál Gyula volt, akinek erőteljes hangja hamar a csapat egyik védjegyévé vált.
2: A zenekar tagjai korábban olyan ismert együttesekben is játszottak, mint a P-Mobil, így a Dinamit már a kezdetektől nagy figyelmet kapott.
3: A Dinamit dalai tele voltak energiával, kemény gitárhangzással és fülbemászó dallamokkal. A koncertjeiken mindig különleges hangulat uralkodott.
2: A legismertebb számaik közé tartozik többek között a Teenager dal, a Lépd át a múltat és a Nehéz a boldogságtól búcsút venni, amelyek ma is gyakran felcsendülnek a magyar rock rajongók körében.
3: Az évek során a zenekar felállása többször is változott. Viki Dál Gyulát, később Pap Gyula és más kiváló zenészek követték különböző korszakokban, de a Dinamit rockos hangzásvilága megmaradt.
2: Bár az együttes aktív időszaka nem tartott hosszú évtizedekig, a dalaik maradandó nyomot hagytak a magyar rockzenében. A későbbi újraegyesülésnek és jubileumi koncertek is bizonyították, hogy a közönség ma is szeretettel fogadja őket.
3: És miért szeretjük még ma is őket? Mert a Dinamit zenéjében ott van az erő, az őszinteség és az a lendület, amely a rockzenét igazán különlegessé teszi.
2: És mert ezek a dalok nem csak zenék, hanem emlékek, fiatalkori barátságok, koncertek, nyári esték és sok-sok közösen átélt pillanat.
3: Most pedig önökhöz fordulunk ismét, hogy melyik magyar rock zenekar áll a legközelebb a szívükhöz. A Dinamit, a Piramis, az Edda, a P-Mobil, vagy egy másik nagy kedvenc?
2: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a következő zenetörténeti morzsákban éppen az önök kedvenc zenekarának történetét idézzük fel. A jó rockzene nem csak hangos,
3: hanem szívből szól, és ha egy dal évtizedek múltán is megdobogtatja a szívünket, akkor valóban kiállta az idő próbáját.
2: Most pedig jöjjön egy Dinamit sláger, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját, maradjanak velünk, mert a zene nem csak emlékeket őriz, hanem újakat is teremt minden egyes nap.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-212-255 adankó.com.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Vanackó Arengyelovó.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954. Rommel, Zenta.
2: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen.

0: akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepni meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
1: Ez volt a

0: Let's do it. I love all the music. The music's awesome. On the radio.
1: Hit music.
2: Pond a rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
4: Zenóbia, ha lenne egy időgépünk, melyik korszakba utaznál vissza?
5: Talán oda, ahol éppen történelmet írtak, azokba a pillanatokba, amelyekről ma már a történelemkönyvek mesélnek.
4: Akkor kapcsoljuk be képzeletbeli időgépünket, és nézzük meg, mit hozott július 17-e.
5: 1975-ben volt egy készfogás a világűrben. Július 17-én különleges eseménynek lehetett tanulja a világ, az amerikai Apollo és a szovjet Szojuz űrhajó sikeresen összekapcsolódott a világűrben.
4: Az amerikai Thomas Stafford és a szovjet Alexei Leonov készfogása nem csak technikai bravúr volt, hanem a hidegháború idején a békés együttműködés jelképe is. A világ ekkor láthatta, hogy még a legnagyobb riválisok is képesek együtt dolgozni egy közös célért.
5: 1918. július 17-én született Nelson Mandela, a Nobel békedíjas dél-afrikai politikus, aki egész életét az egyenlőségért és a megbékélésért folytatott küzdelemnek szentelte.
4: Mandela egyszer azt mondta, mindig lehetetlennek tűnik valami, amíg meg nem valósítják. Ez a mondat ma is emberek millióinak ad erőt.
5: 1453-ban megkezdődött a párizsi Notre-Dame székesegyház egyik jelentős átépítési időszaka.
4: A történelem során július 17-éhez több fontos építészeti esemény is kötődik. A kontinens híres katedrálisai évszázadokon át formálódtak mindig új mesterek keze nyomán. Július 17-e a Nemzetközi Igazságszolgáltatás világnapja is. Ezen a napon a világ számos országában az igazságosság, az emberi jogok és a felelősségvállalás fontosságára hívják fel a figyelmet.
5: És azt tudták, hogy július második fele már sok madárfajnál a fiók nevelés végét jelenti. A fiatal madarak ilyenkor kezdik felfedezni a világot, és egyre önállóbbá válnak.
4: Talán ezért is olyan hangosak ilyenkor a reggelek, a természet ilyenkor is tele van élettel, és most önökhöz fordulunk, ha egyetlen történelmi személyiséggel, lendülettel és lehetne beszélgetni, csak egy órát, kit választanának, miről kérdeznék, mit szeretnének megtudni tőle.
5: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a legérdekesebb válaszokat a műsorban is megosztjuk.
4: A történelem nem csak a múlt története,
5: hanem emlékeztet arra is, hogy a mai nap eseményei egyszer valaki másnak már történelem lesz. Ezért érdemes úgy élni, hogy legyen mire jó szívvel visszaemlékezni.
4: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert minden nap ír egy új történetet, és a mai történetnek önök is részesei.
3: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsu Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsu Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.

Jó reggelt kívánunk, nézzük a Magyar Szó mai lapszámának legfontosabb hírtejét. A címlap vezető témája szerint új energiakorszak előtt áll a térség. Románia, Szerbia a Vaskapu 3 vízi erőmű projekt előkészítésén dolgozik, amely hosszú távon az energiaellátás fejlesztését és a két ország együttműködésének erősítését szolgálja. Magyar Kanizsáról is biztató hírek érkeztek, közös munka, kézzelfogható eredmények címmel számol be a lap az elmúlt időszak beruházásairól, fejlesztéseiről és a sikeres pályázatairól.

támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatás segíti. Közlekedés biztonsági hír, hogy még mindig sokan nem kapcsolják be a biztonsági övet, ezért a szakemberek ismét arra kérik a közlekedőket, hogy minden utazás előtt használják a biztonsági övet, hiszen ezzel életet lehet menteni. Ez volt a Magyar Szó mai lapszemléje, a részleteket megtalálják a Napilap legfrissebb számában.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Here we go.
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: A Panda Kuckó rovat támogatója a Profivet Állatorvosi Ambulancia Magyar Kanizsán a Gesztenyafasor 90/A szám alatt. Profivet, mert a nyaralás akkor az igazi, ha a négy lábú kedvencünk is biztonságban van. Zenóbia, egyre többen viszik magukkal a kutyájukat a tengerpartra, de vajon mire kell ilyenkor a legjobban odafigyelni?
6: Sokan azt gondolják, hogy a kutyának elég egy kis homok és víz, pedig a tengerpart egészen más környezet, mint amit otthon megszokott.
5: A kutyák sokkal nehezebben viselik a nagy meleget, mint mi, ezért a legforróbb déli órákban inkább keressünk árnyékos helyet, és mindig legyen előtte friss ivóvíz.
6: És soha ne hagyjuk a kutyát az autóban, még néhány percre sem. A hőmérséklet nagyon gyorsan, veszélyesen magasra emelkedhet.
5: És itt jön a nagy kérdés, ihat-e tengervizet? Sokan nem tudják, de a sós tengervíz nagyobb mennyiségben megárthat a kutyának. Hasmenést, hányást vagy kiszáradást is okozhat.
6: Ezért mindig vigyünk magunkkal elegendő friss vizet, hogy a kutya ne a tengerből próbálja oltani a szomját.
5: A forró homok könnyen megégetheti a tappancsokat, ha nekünk túl forró mezítlám, akkor a kutyának is az.
6: Érdemes reggel vagy késő délutáni órákban sétálni vele, amikor a homok már kellemesebb hőmérsékletű.
5: Ha a kutya megmártózott a tengerben, lehetőség szerint zuhanyozzuk le tiszta vízzel.
6: Így lemossuk a sós vizet és a homokot a bundájáról, ami segít megelőzni a bőr irritációt.
5: És most önökhöz fordulunk. Nyaralt már önökkel a kutyájuk? Mi volt a legviccesebb vagy legemlékezetesebb pillanat a közös utazás során?
6: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a legkedvesebb történeteket a műsorban is felolvassuk.
5: A kutyáknak nem a tenger a legfontosabb,
6: hanem az, hogy velünk lehessenek. Nekik a legszebb nyaralás nem attól különleges, hogy hol járnak, hanem attól, hogy a gazdi is ott van mellettük.
5: A Panda Kuckó rovatot a Profivet Állatorvosi Ambulancia Magyar Kanizsa Gesztenyafasor 90/A támogatta. Profivet, ahol a gondoskodás a nyaralásra is elkíséri kedvenceinket.
6: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert nálunk minden reggel jut egy kis figyelem azoknak is, akik csóváló farokkal teszik szebbé a mindennapjainkat.

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 7290. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
2: Kucsa Zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i diagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
3: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53.
0: 3065. Ez volt a reklám.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez a Banda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Zenóbia, szerinted mitől lesz igazán szép egy haj? A legdrágább samponoktól?
4: Nem feltétlenül. Sokszor éppen a természet kínálja a legegyszerűbb és legkíméletesebb megoldásokat.
3: Régen még nem voltak tele a boltok hajápoló szerekkel, mégis rengeteg nőnek gyönyörű, dús és fényes haja volt. Nézzük, mi volt a titkuk?
4: A növényi olajok ereje. A ricinus olaj régóta ismert arról, hogy segíthet táplálni a hajszálakat és a fejbőrt. Az argánolaj puhává és fényessé teheti a hajat, míg a kókuszolaj segíthet megőrizni a haj nedvesség tartalmát.
3: Az olajokat érdemes kis mennyiségben használni, főként a hajvégeken vagy pakolásként hajmosás előtt.
4: A rózsavíz és a levendula víz nem csak kellemes illatú, hanem sokan fejbőr frissítőként is használják. A nyári melegben különösen jól eshet egy könnyű permet a hajra vagy a fejbőrre.
3: A kamillavizet is sokan kedvelik, különösen világos haj esetén. Fontos azonban, hogy mindenki figyelje, hogyan reagál rá a saját bőre és haja.
4: A természetes összetevőkből készült sampon szappanok egyre népszerűbbek, kevesebb mesterséges adalékanyagot tartalmazhatnak, és sokan azért választják őket, mert kíméletesebbek a fejbőrhöz.
3: Bármilyen hajápolót is választunk, a legfontosabb, hogy az megfeleljen a saját hajtípusunknak, ami valakinek beválik, nem biztos, hogy másnak is ugyanazt az eredményt hozza.
4: De ne feledkezzünk meg a megfelelő folyadékbevitelről, a változatos táplálkozásról és a pihenésről sem. A hajunk állapota sokszor azt is megmutatja, hogyan bánunk a szervezetünkkel.
3: És most önökhöz fordulunk. Van olyan hajápolási praktikájuk, amit még az édesanyjuktól vagy a nagymamájuktól tanultak? Olajos pakolás, kamillás öblítés vagy egy régi, jól bevált családi titok?
4: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631670550-es telefonszámra vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a következő szépség és egészségpercek rovatban az önök tipjét is bemutatjuk.
3: Az egészséges haj nem csak a tükörben látszik,
4: hanem abban is, hogy időt szánunk saját magunkra. A természet sok kincset ad nekünk, néha csak újra fel kell
3: fedjenek velünk, mert a szépség ott kezdődik, ahol a természet és a gondoskodás találkozik.
2: A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: Zenobia, szerinted mi a legnagyobb szerencse?
5: Amikor este azt mondhatjuk, hogy ma jó napom volt.
4: És ehhez nem is kell más, csak egy jó döntés, egy kedves ember, vagy egy mosoly. Lássuk, mit üzennek ma jelképesen a csillagok.
5: Kos, ma tele lesz energiával, arra figyeljen, hogy ne csak gyors legyen, hanem türelmes is. Ma a nyugalom lesz a titkos szuperereje.
4: Bikan, valaki ma megköszönheti azt, amit ön talán észre sem vett, a kedvesség mindig
5: vissza. Régi kapcsolat erősödhet meg, egy beszélgetés csodákra képes.
4: Rák, hallgasson ma a szívére, lehet, hogy pontosabban tudja a választ, mint hinné, néha az érzések jobb iránytűk, mint a térképek.
5: Oroszlán, ma ragyogni fog, de ne feledje, a legszebb fény az, amit másokra is átsugároz, dicsérjen meg valakit.
4: Szűz, ne akarjon ma mindent tökéletesen megoldani. Az elkészült
5: harmóniáról szól. Keresse azt, ami feltölti. Egy séta vagy egy jó zene most igazi ajándék lehet.
4: Skorpió, meglepetés érheti, méghozzá kellemes, legyen nyitott az új lehetőségekre.
5: Nyilas, a kaland ma nem kilométerekben mérhető. Próbáljon ki valami újat, akár csak egy apróságot.
4: Bak, a kitartása ma is meghozhatja a gyümölcsét, ne adja fel az utolsó lépés előtt.
5: Vízöntő, egy különleges ötlet ma sokaknak tetszhet, ossza meg bátran a gondolatait.
4: Halak, ma különösen fontos lesz egy ölelés vagy egy kedves szó, a szeretet mindig jó befektetés.
5: És most önökhöz fordulunk, ha a mai napnak csak egyetlen szót adhatnának, mi lenne az a remény, a mosoly, a szeretet, a pihenés, a kaland?
4: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán.
5: A csillagok talán mutatnak egy irányt.
4: De a legszebb történetet mindig mi írjuk egy döntéssel, egy mosollyal és azzal, hogy ma is igyekszünk jobbá tenni valaki napját.
5: Most pedig jöjjön a mosoly.

0: Csojcsomag, és utána folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: A horoszkópot a Palicsi nyelvcipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
2: 103.5
3: Feels good.
2: Makes me feel good.
3: It's my station.
1: Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
5: Plü. 3425, ha más nem lesz, szuper-shop kártya, készpénz matricát gyűjti, zöld gomb, PIN kód, zöld gomb, 4250 forint lesz, 100-as a visszajáró. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, plö. Kati, gyere, légy szíves!
6: Elnézést, tessék mondani, itt a sor vége?
7: Igen, mert ilyen országban élünk, tessék nyugodtan elém jönni itt a kutyussal.
6: Nem kutyus, a unokám.
7: Jó, akkor bajusz miatt azt hittem.
6: Gyere, Krisztika, a büdös bácsi előre engedett. Gyere. Ó, de büdös. Köszönjük szépen, fuj!
7: Semmiség, ha így is van drága minden itt, mert a multik mindent itt tönkre izének, a autófizetők pénzéből, jó Isten, nehogy már a Szotyi köpje a Viktort.
6: Így van, ahogy tetszik mondani. A Unió meg Amerika is mit művel ittem?
7: Há, most oda bejutott a Ebola.
6: Akkor mégse tiltották ki.
7: Nem, az valami vitaindító, vagy micsoda.
6: Vitaindító az van.
7: Mindegy az, mindegy. Egy a biztos. Jó, nézzünk itten kifele. Á, nehogy már a Tesco zárja be a semjént.
6: Plü. Szuper sapkátya. Kati, gyere, léci meg én.
8: Na, melyik sorba álljunk?
6: Mindegy, egyforma csiga mind.
8: Akkor ide.
6: Jaj, nem már!
8: Jó, akkor oda!
6: Jaj, de most mi?
8: Jó, tudod mit, én állok ide, te meg gálja oda, amelyik gyorsabb, abba átállunk, na.
6: Most mi van?
8: Te miért állsz oda, ma miért állsz?
6: Mert itt nincs senki.
8: Persze, mert zárva van, hülye.
6: Apu! Ez, mi van ebben az ecskőben ez?
8: Kókusz.
6: Nem, hanem mi a néninek van?
8: Tarkabab.
6: Tarkabab?
8: Tarkabab.
6: És akkor hol a szarva?
8: Nincs szarva.
6: De tarka?
8: Igen, tarkabab.
6: Tejet is ad?
8: Nem, ez nem tehén, ez bab.
6: Nem mondja, hogy mu?
8: Nem, mert most kókuszt veszünk.
6: Akkor mi állunk sorba?
8: Mert mások is vesznek.
6: De nekünk üres a kosarunk.
8: Mert nincs kókusz.

0: Ha itt nincs kókusz, akkor miért nem megyünk ki?
1: Nem megyek ki, amíg nincs kókusz.
0: Hát én a múltkor bevásároltam a hétvégén, az pikpakkel menj 8000 forint, pedig hát ugye csak azt vettem, amit kellett. Trinkenwassen sört vettem, meg 5 rút kóvász, chips, meg egy kis pár, ilyen pár darab ilyen villanykörte, pálinkát vettem azt a...
2: Pálinkát azt én is szoktam venni, mert azt mindig fejteszem a gáztíz helyre, mert a Orbán mondta, hogy most még lehet pálinkát fezni. A mi tagadás nem nagyon ízlett a gyereknek.
0: Én minap akartam venni cigit, aztán mondom, veszek szivart. Ha olyan drága volt, hogy pipa lettem.
2: Hát én megmondok, küldök egy pár SMS-t ebbe a X Viktorba. Kigyütt... Oda, ja. Ilyen is. Kigyütt a telefonszámla 22000 forint. Aztán, amikor meg a unokámnak beragadtunk egy ilyen nyelvpiercinget, vagy mi a bánatot, az is volt egy 20-as,
0: ugye? Hát igen, drága a megélhetés.
2: Most megállítólag jön a adó a tusfürdőre, meg a szappan.
0: Hát én ilyeneket már régóta nem veszek.
2: Anyu, vegyünk rágógumit!
3: Most nem veszek, fiam.
2: De anya, vegyünk rágógumit!
3: Tedd vissza, az nem rágó.
2: Akkor milyen gumi?
3: Ami a napádra kellett volna.
2: Kati, gyere, léci!
4: Hihetetlen, rosszul tetszett visszaadni. 1000-est adtam, és 600 lenne a visszajáró.
3: Na, hát ez 600.
4: Nem, ez csak 500. Még 100-ast kérek.
3: Akkor biztos 500 volt a visszajáró.
4: Nem, mert 400-at fizettem, akkor 600 a visszajáró, nem?
2: Kati, gyere, léci!
4: Nem igaz. Most minek várjuk? Adjon vissza még 100-ast.
3: Jó, hát ez nem úgy, mert ma a blokkot ellenőriztetni kell, meg alá kell iratni.
4: Nem értem, mit mond.
3: Kati, gyere, itt vannak a naftól! Kati, gyere, légy szíves!
5: Bocsánat, erre az uborkára az volt kírva, hogy 150 forint.
3: Nekem a gépben meg 200 forint van kész.
5: Jó, akkor dugja föl magának az uborkáját.
3: Szuper shop kártya, matricát gyűjti. Kati, gyere, légy szí!
5: Elnézést, már a csokira 320 volt kírva.
3: Jó, nekem meg a gépben 400 van.
5: Akkor tudja, hova tegye a csokiát?
3: Nem lehet, már van ott egy uborka.
2: Hát, én nem tudom, mikor kerülünk sorra, olyan lassú.
5: Mert ilyen országban élünk. Hát, most már vasárnap bezárják a üzleteket.
2: Ajaj, akkor hogy megyünk ki innen, ha olyan hosszú a sor?
6: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Van a rádió. Panda Rádió.
1: Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Továbbra is pezseg a nyári kulturális élet Magyar Kanizsán. A Knessze Oktatási és Művelődési Intézmény nyári programjai továbbra is sok érdeklődőt vonzanak. A táborok, kiállítások és közösségi rendezvények a nyári szünetben is változatos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak minden korosztálynak. Készül a hímzés 100 év tükrében kiállítás. A Dobótiha mérképtár továbbra is várja a régi jó állapotban megőrzött hímzett textileket az augusztusi kiállításhoz. A szervezők célja, hogy minél több helyi család értékes kézi munkája is helyet kapjon a tárlaton. Mozgalmas hétvége közeleg a Tiszaparton. A Tiszavirág Camping program kínálata ismét mozgalmas hétvégét ígér. Szombaton falunapot, vasárnap pedig a 14. Lecsó Fesztivált rendezik meg. Így a Tiszapart ismét a közösségi élet egyik központja lesz. Egyre többen választják a belföldi kirándulásokat. A nyári szünetben Magyarországon továbbra is népszerűek a rövidebb kirándulások. Nemzeti parkok, tanösvények és kisebb települések programjai sok családot csábítanak aktív kikapcsolódásra. Európában egyre népszerűbbek a természetközeli nyaralások. A turisztikai szakemberek szerint egyre többen választanak olyan úti célokat, ahol a természet, a túrázás és a kerékpározás kerül a középpontba. Ez nem csak pihentető, hanem környezetbarát módja is a nyári kikapcsolódásnak. Panda ajánló. Ha még nincs hétvégi programjuk, érdemes ellátogatni a Tiszaparti falunapra, amelyet szombaton rendeznek meg, vagy vasárnap a 14. Lecsó Fesztiválra, ahol finom ételek, jó hangulat és közösségi programok várják a látogatókat. Ezen a napon, július 17-én ünnepeljük a Nemzetközi Emoji Világnapot. Az emojik ma már a mindennapi kommunikáció részei, és segítenek gyorsan, játékosan kifejezni érzéseinket. A nap jó híre, nyáron a közösségi rendezvények ismét összehozzák az embereket. A helyi fesztiválok és falunapok nem csak kikapcsolódást kínálnak, hanem erősítik a közösségi összetartozást is. A nap érdekessége. Tudták, hogy a Tisza a Duna leghosszabb mellékfolyója, és közel 965 km hosszú. 5 országot érint, mielőtt a Dunába torkollik. Ezért Közép-Európa egyik legjelentősebb folyója. A péntek azért különleges, mert ilyenkor már a hétvége is mosolyog ránk. Kívánunk önöknek vidám, élményekben gazdag hétvégét. Panda Radar, képben a világgal.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
7: Zenóbia, amikor ma végig sétálunk a Tisza töltésen, eszünkbe se jut, mennyi emberi munka van alatta.
8: Pedig minden métere emberek ezreinek verejtékét őrzi, és van benne valami egészen különleges, a gát egy része magából a Tiszából született, de hogyan is épült a gát, Andrea?
7: A 19. században, amikor sorra épültek és magasodtak a tiszamenti árvízvédelmi töltések, még nem dolgoztak hatalmas munkagépek lapáttal, talicskával, lovaskocsival, és rengeteg kézi munkával építették a gátakat.
8: A töltésekhez szükséges homokot és földet sok helyen közvetlenül a Tisza árteréről, illetve a töltések közeléből termelték ki. A kitermelés helyén mély gödrök maradtak, amelyeket ma kubik gödröknek nevezünk. Idővel ezek megteltek vízzel, és sok helyen tavakká, gazdag élőhelyekké váltak.
7: Érdekes belegondolni, amit akkor csak munkagödörnek láttak, ma a madaraknak, békáknak, halaknak és vízi növényeknek ad otthon.
8: A természet új életet adott ezeknek a helyeknek, mintha megköszönte volna az emberek kitartó munkáját.
7: A Tisza gátja nem csak árvíztől, a folyó mellett élők biztonságáért.
8: És amikor ma

0: kerékpározunk, vagy sétálunk rajta, talán nem is gondolunk rá, hogy a lábunk alatt több mint 100 év történelme húzódik.
1: És most önökhöz fordulunk, sétáltak már valaha a Tiszán gátján, napfeltekor vagy naplementekor? Mi volt az a pillanat, amit soha nem felejtenek el?
0: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán.
1: A gát nem csak földből épült,
0: hanem kitartásból, összefogásból és reményből is, és talán ezért olyan különleges minden séta a Tisza partján.
1: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán maradjanak velünk, mert a Tisza nem csak vizet hordoz, hanem történeteket is, amelyek ma is velünk élnek.
2: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
3: Zenobia, ma nem kell messzire utaznunk.
4: Sőt, ma talán csak egy kicsit más szemmel kell körülnéznünk.
3: Úti cél Magyar Kanizsa, az a város, amelyet sokan otthonnak hívnak, mások pedig egy nyugodt tiszai gyöngyszemként fedeznek fel.
4: Ha Magyar Kanizsát említjük, szinte mindenkinek a Tisza jut eszébe. A folyó nem csak átszeli a várost, hanem ritmust is ad a mindennapoknak.
3: Egy reggeli séta a gáton, egy csendes horgászat, egy nyári naplemente a vízparton. Olyan élmények ezek, amelyekért sokan messziről is visszatérnek.
4: Érdemes végig sétálni a főtéren is, a hangulatos utcák, a parkok és a régi épületek mind arról mesélnek, hogy Magyar Kanizsa egyszerre őrzi a múltját és él a jelennel.
3: A város kulturális élete is pezsgő, kiállítások, koncertek, fesztiválok és közösségi rendezvények egész évben várják a látogatókat.
4: Kevesen tudják, hogy Magyar Kanizsa gyógyvize messze földön ismert. Sokan érkeznek ide pihenni, feltöltődni vagy gyógykezelésre.
3: És aki egyszer eltölt itt néhány napot, gyakran nem csak a gyógyvíz miatt tér vissza, hanem az emberek kedvessége és a nyugodt hangulat miatt is.
4: És most önökhöz fordulunk, ha egyetlen helyet kellene megmutatniuk egy Magyar Kanizsára érkező vendégnek, melyik lenne az: a Tisza part, a gát, a főtér, egy kedvenc kávézó, vagy egy olyan hely, amely csak önöknek különleges?
3: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-670-550-es telefonszámunkra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a legjobb ajánlásokat a következő műsorban is megosztjuk.
4: Néha nem kell messzire utazni ahhoz, hogy valami szépet találjunk.
3: Csak nyitott szemmel kell végig sétálni azon a helyen, amelyet otthonnak hívunk, mert Magyar Kanizsa nem csak egy település a térképen, hanem sokunknak egy érzés.
4: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert néha a legszebb utazás is ott kezdődik, ahol minden nap járunk, csak most egy kicsit más szemmel nézzük.
2: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.
0: Hit music. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Zenobia, amikor nyaralni indulunk, te mit teszel először a bőrönben?
4: Valami olyat, amiben egész nap jól érzem magam, mert a nyaralás a pihenésről szól, nem arról, hogy folyton a ruhánkat igazgassuk.
3: És ezért választanak egyszerre többen könnyű nőies rövidnadrágokat a klasszikus farmer short helyett.
4: A lenből, pamutból vagy viszkózból készült rövid nadrágok jól szellőznek, könnyűek és kellemes viseletet jelentenek a nyári melegben. Egy tengerparti sétán, városnézés közben vagy egy esti vacsoránál is remek választások lehetnek.
3: Ráadásul egy elegáns felsővel és egy kényelmes szandállal pillanatok alatt nőies nyári összeállítást varázsolhatunk.
4: És mi a helyzet a farmer sorttal? a Farmer Short is örök kedvenc, sportos, fiatalos és nagyon sokféleképpen kombinálható, viszont a vastag a farmer anyag a legnagyobb kánikulában kevésbé lehet szellős.
3: Éppen ezért sokan nappal inkább egy könnyű anyagból készült rövidnadrágot választanak, a Farmer Short pedig a hűvösebb esti programokra tartogatják.
4: És mi a nyári stílusok titka? A legfontosabb, hogy olyan ruhát viseljünk, amelyben kényelmesen tudunk sétálni, kirándulni és élvezni.

0: Hogy jól érezzük magunkat a saját bőrünkben, a legszebb nyári ruhadarab mindig az, amelyben felszabadultan tudunk nevetni, sétálni és élvezni a pillanatot.
1: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk, mert a stílus ott kezdődik, ahol a kényelem találkozik az önbizalommal.
2: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Banda Rádió.
1: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DD Or biztosító. Mert a nyugodt utazás már az indulás előtt elkezdődik. Kedves hallgatóink, beköszöntött a nyár. Sokan készülnek nyaralásra, kirándulásra vagy külföldi utazásra. Ilyenkor általában mindenki a bőröndökkel, a szállással és a programokkal foglalkozik. Pedig van valami, amire legalább ennyire fontos gondolni, ez pedig az utasbiztosítás. Sokan úgy érzik velük, úgysem történhet semmi. Pedig egy váratlan betegség, egy baleset vagy akár egy elveszett poggyász is könnyen megváltoztathatja a vakáció hangulatát. Külföldön az orvosi ellátás költsége gyakran nagyon magas lehet. Egy egyszerű vizsgálat vagy gyógyszer is jelentős kiadást jelenthet. Éppen ezért érdemes még indulás előtt gondoskodni a megfelelő védelemről. Az utasbiztosítás nem csak egészségügyi segítséget jelenthet. Sok esetben fedezetet nyújthat poggyászkár, járatkésés vagy más váratlan helyzet esetén is. Akár tengerpartra indulunk, akár városnézésre, akár egy hosszabb külföldi útra. A biztonság mindig jó útitárs. Egy kis gondolat a végére. A legjobb nyaralás az, amikor csak az élményekkel foglalkozunk, és nem kell aggódnunk a váratlan helyzetek miatt. Ezért érdemes már indulás előtt felkészülni. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DD Or biztosító. Mert az emlékeket hazahozni jó, a gondokat pedig jobb megelőzni. DD Or biztosító. A biztonság, amely elkíséri

már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 850 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024-555-976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024-555-976 www.baulink.net. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-55. 3065.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Egészségügyi fejlesztésről állapodott meg Szerbia és az Egészségügyi Világszervezet. A dokumentum célja az egészségügyi ellátás minőségének javítása, az intézmények megerősítése és a lakosság számára elérhetőbb szolgáltatások biztosítása. Szerbia és az Egészségügyi Világszervezet új 2026-2027-re szóló együttműködési megállapodást kötött az egészségügyi rendszer fejlesztéséről. Az Egészségügyi Világszervezet támogatni fogja Szerbiát az egészségügyi szabályozások európai normákhoz való igazításában. Alekszandar Vučić államfő kiemelte, hogy az ország továbbra is befektet az egészségügybe, és nemzetközi partnerekkel együttműködve egy korszerűbb, ellenállóbb egészségügyi rendszer kialakítására törekszik. Támogatás vajdasági kutatóknak. 8 magyar vonatkozású projekt és tartományi támogatást nyert. Lezárult a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság legutóbbi pályázata, amely a vajdasági nemzeti közösségek tudományos és kutatásfejlesztési projektjeit támogatja, közölte Facebook oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke úgy fogalmazott, nagy öröm, hogy az eredmények alapján 8 magyar vonatkozású projekt is elnyerte a támogatást. Hozzátette, a kezdeményezés célja, hogy ösztönözze a kisebbségi nyelveken folyó tudományos munkát, erősítse a nemzeti közösségek tudományos életét és segítse a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítását. A teljes keretösszeg 8 millió dinár, a támogatás értéke projektenként 500 ezer dinár. Juhász Bálint gratulált a nyertes kutatócsoportoknak, mint fogalmazott, munkájukkal nem csak a vajdasági magyar tudományos életet gazdagítják, hanem a magyar nyelvű kutatói tevékenységet is tovább erősítik. Tovább csökken az üzemanyag jövedék kiadója. A szerb kormány július 20-tól egy hétre 20%-kal csökkenti az üzemanyagokra kivetett jövedékiadót. Az intézkedés célja az üzemanyag ellátás stabilitásának megőrzése és a hazai piac védelme a nemzetközi piaci zavarok hatásaitól. Az ideiglenesen csökkentett adó a benzinre, valamint a dízelre is vonatkozik.

0: Az előző héten a 10%-os adócsökkentés volt érvényben, amelyet most megduplázott a kormány, hogy mérsékelje az üzemanyagárakat a fogyasztók számára. Óriási károkat okoz az afrikai sertéspest is Szerbiában. Már csaknem 5000 gazdaságban mutatták ki az afrikai sertéspestist Szerbiában. Legutóbb egy délbácskai telepen is. A kór ellen védőoltás nincs, ezért a fertőzött állományt leölik, így megakadályozva a további terjedést. A tenyésztők szerint drasztikus esetben akár sertéshiány is kialakulhat a piacon. Munkagépekkel takarítják el az elhullott sertések tetemét az egyik fertőző farmon, a Ruma községhez tartozó Herkócán. A telepen több mint 10000 disznót kellett leölni az afrikai sertéspestis megfékezése érdekében. A vírus jelenlétét országszerte már mintegy 5000 farmon regisztrálták. A legsúlyosabb helyzet Szerémségben alakult ki, de a fertőzést már Délbácskában is kimutatták. Az afrikai sertéspest is egy rendkívül fertőző vírusos eredetű betegség, amely kizárólag a házi sertéseket és a vaddisznókat érinti. A betegségnek azonban nincs gyógymódja vagy hatékony védőoltása, és szinte minden esetben az állatok elhullásával jár, emiatt óriási gazdasági károkat és szigorú kereskedelmi korlátozásokat okoz az állattenyésztésben. Fontos kiemelni, hogy az afrikai sertéspestis nem csak Szerbiában pusztít. A környező országok közül többi között Magyarországon, Romániában és Horvátországban igyekeznek megfékezni a kórt.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon is alapvetően száraz útviszonyokra készülhetünk. A túlnyomóan napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idősembert, házi állatot, tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: Ma is nagyon meleg idővel kell számolnunk, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 35 Celsius fok is lehet. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 148, Zentánál 223 cm magas. A mai napon napközben a kánikula hatására a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, fáradékonyság, dekoncentráltság egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor nehéz légzés és légszomj is előfordulhat. Emellett rosszabbodhat az aszmások állapota is. Magas lesz a stroke és az infarktus kockázata. A túlnyomóan napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Dok se fudbalska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Továbbra is pezseg a nyári kulturális élet Magyar Kanizsán. A Knessze Oktatási és Művelődési Intézmény nyári programjai továbbra is sok érdeklődőt vonzanak. A táborok, kiállítások és közösségi rendezvények a nyári szünetben is változatos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak minden korosztálynak. Készül a Hímzés 100 év tükrében kiállítás. A Dobótiha mérképtár továbbra is várja a régi jó állapotban megőrzött hímzett textileket az augusztusi kiállításhoz. A szervezők célja, hogy minél több helyi család értékes kézi munkája is helyet kapjon a tárlaton. Mozgalmas hétvége közeleg a Tiszaparton. A Tiszavirág Camping program kínálata ismét mozgalmas hétvégét ígér. Szombaton falunapot, vasárnap pedig a 14. Lecsó Fesztivált rendezik meg. Így a Tiszapart ismét a közösségi élet egyik központja lesz. Egyre többen választják a belföldi kirándulásokat. A nyári szünetben Magyarországon továbbra is népszerűek a rövidebb kirándulások. Nemzeti parkok, tanösvények és kisebb települések programjai sok családot csábítanak aktív kikapcsolódásra. Európában egyre népszerűbbek a természetközeli nyaralások. A turisztikai szakemberek szerint egyre többen választanak olyan úti célokat, ahol a természet, a túrázás és a kerékpározás kerül a középpontba. Ez nem csak pihentető, hanem környezetbarát módja is a nyári kikapcsolódásnak. Panda ajánló. Ha még nincs hétvégi programjuk, érdemes ellátogatni a Tiszaparti falunapra, amelyet szombaton rendeznek meg, vagy vasárnap a 14. Lecsó Fesztiválra, ahol finom ételek, jó hangulat és közösségi programok várják a látogatókat. Ezen a napon, július 17-én ünnepeljük a Nemzetközi Emoji Világnapot. Az emojik ma már a mindennapi kommunikáció részei, és segítenek gyorsan, játékosan kifejezni érzéseinket. A nap jó híre, nyáron a közösségi rendezvények ismét összehozzák az embereket. A helyi fesztiválok és falunapok nem csak kikapcsolódást kínálnak, hanem erősítik a közösségi összetartozást is. A nap érdekessége. Tudták, hogy a Tisza a Duna leghosszabb mellékfolyója, és közel 965 km hosszú. 5 országot érint, mielőtt a Dunába torkollik. Ezért Közép-Európa egyik legjelentősebb folyója. A péntek azért különleges, mert ilyenkor már a hétvége is mosolyog ránk. Kívánunk önöknek vidám, élményekben gazdag hétvégét. Panda Radar, képben a világgal.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70 per A.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkbel.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegüdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.

0: fél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Egészségügyi fejlesztésről állapodott meg Szerbia és az Egészségügyi Világszervezet. A dokumentum célja az egészségügyi ellátás minőségének javítása, az intézmények megerősítése és a lakosság számára elérhetőbb szolgáltatások biztosítása. Szerbia és az Egészségügyi Világszervezet új 2026-2027-re szóló együttműködési megállapodást kötött az egészségügyi rendszer fejlesztéséről. Az Egészségügyi Világszervezet támogatni fogja Szerbiát az egészségügyi szabályozások európai normákhoz való igazításában. Alekszandar Vučić államfő kiemelte, hogy az ország továbbra is befektet az egészségügybe, és nemzetközi partnerekkel együttműködve egy korszerűbb, ellenállóbb egészségügyi rendszer kialakítására törekszik. Támogatás vajdasági kutatóknak. 8 magyar vonatkozású projekt és tartományi támogatást nyert. Lezárult a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság legutóbbi pályázata, amely a vajdasági nemzeti közösségek tudományos és kutatás fejlesztési projektjeit támogatja, közölte Facebook oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke úgy fogalmazott, nagy öröm, hogy az eredmények alapján 8 magyar vonatkozású projekt is elnyerte a támogatást. Hozzátette, a kezdeményezés célja, hogy ösztönözze a kisebbségi nyelveken folyó tudományos munkát, erősítse a nemzeti közösségek tudományos életét, és segítse a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítását. A teljes keretösszeg 8 millió dinár, a támogatás értéke projektenként 500 000 dinár. Juhász Bálint gratulált a nyertes kutatócsoportoknak, mint fogalmazott, munkájukkal nem csak a vajdasági magyar tudományos életet gazdagítják, hanem a magyar nyelvű kutatói tevékenységet is tovább erősítik. Tovább csökken az üzemanyag jövedék kiadója. A szerb kormány július 20-tól egy hétre 20%-kal csökkenti az üzemanyagokra kivetett jövedék kiadót. Az intézkedés célja az üzemanyag ellátás stabilitásának megőrzése és a hazai piac védelme a nemzetközi piaci zavarok hatásaitól. Az ideiglenesen csökkentett adó a benzinre, valamint a dízelre is vonatkozik. Az előző héten a 10%-os adócsökkentés volt érvényben, amelyet most megduplázott a kormány, hogy mérsékelje az üzemanyagárakat a fogyasztók számára. Óriási károkat okoz az afrikai sertéspestis Szerbiában. Már csak nem 5000 gazdaságban mutatták ki az afrikai sertéspestist Szerbiában. Legutóbb egy délbácskai telepen is. A kór ellen védőoltás nincs, ezért a fertőzött állományt leölik, így megakadályozva a további terjedést. A tenyésztők szerint drasztikus esetben akár sertéshiány is kialakulhat a piacon. Munkagépekkel takarítják el az elhullott sertések tetemét az egyik fertőző farmon, a Ruma községhez tartozó Herkócán. A telepen több mint 10 000 disznót kellett leölni az afrikai sertéspestis megfékezése érdekében. A vírus jelenlétét országszerte már mintegy 5000 farmon regisztrálták. A legsúlyosabb helyzet szerénységben alakult ki, de a fertőzést már Délbácskában is kimutatták. Az afrikai sertéspestis egy rendkívül fertőző vírusos eredetű betegség, amely kizárólag a házi sertéseket és a vaddisznókat érinti. A betegségnek azonban nincs gyógymódja vagy hatékony védőoltása, és szinte minden esetben az állatok elhullásával jár, emiatt óriási gazdasági károkat és szigorú kereskedelmi

0: bizonytalanítani korlátozásokat okoz az állattenyésztésben. Fontos kiemelni, hogy az afrikai sertéspest is nem csak Szerbiában pusztít. A környező országok közül többi között Magyarországon, Romániában és Horvátországban igyekeznek megfékezni a kórt.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon is alapvetően száraz útviszonyokra készülhetünk. A túlnyomóan napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot, tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: Ma is nagyon meleg idővel kell számolnunk, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 35 Celsius fok is lehet. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 148, Zentánál 223 cm magas. A mai napon napközben a kánikula hatására a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, fáradékonyság, dekoncentráltság egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor nehéz légzés és légszomj is előfordulhat. Emellett rosszabbodhat az aszmások állapota is. Magas lesz a stroke és az infarktus kockázata. A túlnyomóan napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: je Okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Továbbra is pezseg a nyári kulturális élet Magyar Kanizsán. A Knessze Oktatási és Művelődési Intézmény nyári programjai továbbra is sok érdeklődőt vonzanak. A táborok, kiállítások és közösségi rendezvények a nyári szünetben is változatos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak minden korosztálynak. Készül a hímzés 100 év tükrében kiállítás. A Dobótiha mérképtár továbbra is várja a régi jó állapotban megőrzött hímzett textileket az augusztusi kiállításhoz. A szervezők célja, hogy minél több helyi család értékes kézi munkája is helyet kapjon a tárlaton. Mozgalmas hétvége közeleg a Tiszaparton. A Tiszavirág Camping program kínálata ismét mozgalmas hétvégét ígér. Szombaton falunapot, vasárnap pedig a 14. Lecsó Fesztivált rendezik meg. Így a Tiszapart ismét a közösségi élet egyik központja lesz. Egyre többen választják a belföldi kirándulásokat. A nyári szünetben Magyarországon továbbra is népszerűek a rövidebb kirándulások. Nemzeti parkok, tanösvények és kisebb települések programjai sok családot csábítanak aktív kikapcsolódásra. Európában egyre népszerűbbek a természetközeli nyaralások. A turisztikai szakemberek szerint egyre többen választanak olyan úti célokat, ahol a természet, a túrázás és a kerékpározás kerül a középpontba. Ez nem csak pihentető, hanem környezetbarát módja is a nyári kikapcsolódásnak. Panda ajánló. Ha még nincs hétvégi programjuk, érdemes ellátogatni a Tiszaparti falunapra, amelyet szombaton rendeznek meg, vagy vasárnap a 14. Lecsó Fesztiválra, ahol finom ételek, jó hangulat és közösségi programok várják a látogatókat. Ezen a napon, július 17-én ünnepeljük a Nemzetközi Emoji Világnapot. Az emojik ma már a mindennapi kommunikáció részei, és segítenek gyorsan, játékosan kifejezni érzéseinket. A nap jó híre, nyáron a közösségi rendezvények ismét összehozzák az embereket. A helyi fesztiválok és falunapok nem csak kikapcsolódást kínálnak, hanem erősítik a közösségi összetartozást is. A nap érdekessége. Tudták, hogy a Tisza a Duna leghosszabb mellékfolyója, és közel 965 km hosszú. 5 országot érint, mielőtt a Dunába torkollik. Ezért Közép-Európa egyik legjelentősebb folyója. A péntek azért különleges, mert ilyenkor már a hétvége is mosolyog ránk. Kívánunk önöknek vidám, élményekben gazdag hétvégét. Panda Radar, képben a világgal.

0: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024-4562-654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024-4876-660. Angrotex.

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópá étteremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegüdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével.

kevesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb kincsem, sejtelmes erők kaptak a gyerekben.

0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: Egészségügyi fejlesztésről állapodott meg Szerbia és az Egészségügyi Világszervezet. A dokumentum célja az egészségügyi ellátás minőségének javítása, az intézmények megerősítése és a lakosság számára elérhető

0: rendszer kialakítására törekszik. Támogatás vajdasági kutatóknak. 8 magyar vonatkozású projekt és tartományi támogatás nyert. Lezárult a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság legutóbbi pályázata, amely a vajdasági nemzeti közösségek tudományos és kutatás fejlesztési projektjeit támogatja, közölte Facebook oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke úgy fogalmazott, nagy öröm, hogy az eredmények alapján 8 magyar vonatkozású projekt is elnyerte a támogatást. Hozzátette, a kezdeményezés célja, hogy ösztönözze a kisebbségi nyelveken folyó tudományos munkát, erősítse a nemzeti közösségek tudományos életét és segítse a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítását. A teljes keretösszeg 8 millió dinár, a támogatás értéke projektenként 500 000 dinár. Juhász Bálint gratulált a nyertes kutatócsoportoknak, mint fogalmazott, munkájukkal nem csak a vajdasági magyar tudományos életet gazdagítják, hanem a magyar nyelvű kutatói tevékenységet is tovább erősítik. Tovább csökken az üzemanyag jövedék kiadója. A szerb kormány július 20-tól egy hétre 20%-kal csökkenti az üzemanyagokra kivetett jövedékiadót. Az intézkedés célja az üzemanyag ellátás stabilitásának megőrzése és a hazai piac védelme a nemzetközi piaci zavarok hatásaitól. Az ideiglenesen csökkentett adó a benzinre, valamint a dízelre is vonatkozik. Az előző héten a 10%-os adócsökkentés volt érvényben, amelyet most megduplázott a kormány, hogy mérsékelje az üzemanyagárakat a fogyasztók számára. Óriási károkat okoz az afrikai sertéspest is Szerbiában. Már csak nem 5000 gazdaságban mutatták ki az afrikai sertéspestést Szerbiában. Legutóbb egy délbácskai telepen is. A kór ellen védőoltás nincs, ezért a fertőzött állományt leölik, így megakadályozva a további terjedést. A tenyésztők szerint drasztikus esetben akár sertéshiány is kialakulhat a piacon. Munkagépekkel takarítják el az elhullott sertések tetemét az egyik fertőző farmon, a Ruma községhez tartozó Herkócán. A telepen több mint 10 000 disznót kellett leölni az afrikai sertéspestés megfékezése érdekében. A vírus jelenlétét országszerte már mintegy 5000 farmon regisztrálták. A legsúlyosabb helyzet Szerémségben alakult ki, de a fertőzést már Délbácskában is kimutatták. Az afrikai sertéspest is egy rendkívül fertőző vírusos eredetű betegség, amely kizárólag a házi sertéseket és a vaddisznókat érinti. A betegségnek azonban nincs gyógymódja vagy hatékony védőoltása, és szinte minden esetben az állatok elhullásával jár, emiatt óriási gazdasági károkat és szigorú kereskedelmi korlátozásokat okoz az állattenyésztésben. Fontos kiemelni, hogy az afrikai sertéspest is nem csak Szerbiában pusztít. A környező országok közül többi között Magyarországon, Romániában és Horvátországban igyekeznek megfékezni a kórt.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon is alapvetően száraz útviszonyokra készülhetünk. A túlnyomóan napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idősembert, házi állatot, tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: Ma is nagyon meleg idővel kell számolnunk, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 35 Celsius fok is lehet. A Tisza vízállása Magyar-Kanizsánál 148, Zentánál 223 cm magas. A mai napon napközben a kánikula hatására a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, fáradékonyság, dekoncentráltság egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor nehéz légzés és légszomj is előfordulhat. emellett rosszabbodhat az

aszmások állapota is. Magas lesz a stroke és az infarktus kockázata. A túlnyomóan napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Summit.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Hit music. Pondo Radio.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. STCable.tv.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Na putu ste, čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš. Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli. Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 55. 3065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz STK Evo pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. STKable.tv.
3: Ez volt a reklam.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Egészségügyi fejlesztésről állapodott meg Szerbia és az Egészségügyi Világszervezet. A dokumentum célja az egészségügyi ellátás minőségének javítása, az intézmények megerősítése és a lakosság számára elérhetőbb szolgáltatások biztosítása. Szerbia és az Egészségügyi Világszervezet új 2026-2027-re szóló együttműködési megállapodást kötött az egészségügyi rendszer fejlesztéséről. Az Egészségügyi Világszervezet támogatni fogja Szerbiát az egészségügyi szabályozások európai normákhoz való igazításában. Alekszandar Vučić államfő kiemelte, hogy az ország továbbra is befektet az egészségügybe, és nemzetközi partnerekkel együttműködve egy korszerűbb, ellenállóbb egészségügyi rendszer kialakítására törekszik. Támogatás vajdasági kutatóknak. 8 magyar vonatkozású projekt és tartományi támogatást nyert. Lezárult a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság legutóbbi pályázata, amely a vajdasági nemzeti közösségek tudományos és kutatás fejlesztési projektjeit támogatja, közölte Facebook oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke úgy fogalmazott, nagy öröm, hogy az eredmények alapján 8 magyar vonatkozású projekt is elnyerte a támogatást. Hozzátette, a kezdeményezés célja, hogy ösztönözze a kisebbségi nyelveken folyó tudományos munkát, erősítse a nemzeti közösségek tudományos életét és segítse a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítását. A teljes keretösszeg 8 millió dinár, a támogatás értéke projektenként 500 ezer dinár. Juhász Bálint gratulált a nyertes kutatócsoportoknak, mint fogalmazott, munkájukkal nem csak a vajdasági magyar tudományos életet gazdagítják,

0: A 10%-os adócsökkentés volt érvényben, amelyet most megduplázott a kormány, hogy mérsékelje az üzemanyagárakat a fogyasztók számára. Óriási károkat okoz az afrikai sertéspestis Szerbiában. Már csak nem 5000 gazdaságban mutatták ki az afrikai sertéspestist Szerbiában. Legutóbb egy délbácskai telepen is. A kór ellen védőoltás nincs, ezért a fertőzött állományt leölik, így megakadályozva a további terjedést. A tenyésztők szerint drasztikus esetben akár sertéshiány is kialakulhat a piacon. Munkagépekkel takarítják el az elhullott sertések tetemét az egyik fertőző farmon, a Ruma községhez tartozó Herkócán. A telepen több mint 10000 disznót kellett leölni az afrikai sertéspestis megfékezése érdekében. A vírus jelenlétét országszerte már mintegy 5000 farmon regisztrálták. A legsúlyosabb helyzet Szerémségben alakult ki, de a fertőzést már Délbácskában is kimutatták. Az afrikai sertéspestis egy rendkívül fertőző vírusos eredetű betegség, amely kizárólag a házi sertéseket és a vaddisznókat érinti. A betegségnek azonban nincs gyógymódja vagy hatékony védőoltása, és szinte minden esetben az állatok elhullásával jár, emiatt óriási gazdasági károkat és szigorú kereskedelmi korlátozásokat okoz az állattenyésztésben. Fontos kiemelni, hogy az afrikai sertéspestis nem csak Szerbiában pusztít, a környező országok közül többi között Magyarországon, Romániában és Horvátországban igyekeznek megfékezni a kórt.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon is alapvetően száraz útviszonyokra készülhetünk. A túlnyomóan napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idősembert, házi állatot, tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: Ma is nagyon meleg idővel kell számolnunk, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 35 Celsius fok is lehet. A Tiszán vízállása Magyar Kanizsánál 148, Zentánál 223 cm magas. A mai napon napközben a kánikula hatására a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, fáradékonyság, dekoncentráltság egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor nehéz légzés és légszomj is előfordulhat. Emellett rosszabbodhat az aszmások állapota is. Magas lesz a stroke és az infarktus kockázata. A túlnyomóan napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Beneckó Arangyalovó.

itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Továbbra is pezseg a nyári kulturális élet Magyar Kanizsán. A Knessze Oktatási és Művelődési Intézmény nyári programjai továbbra is sok érdeklődőt vonzanak. A táborok, kiállítások és közösségi rendezvények a nyári szünetben is változatos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak minden korosztálynak. Készül a hímzés 100 év tükrében kiállítás. A Dobótiha mérképtár továbbra is várja a régi jó állapotban megőrzött hímzett textileket az augusztusi kiállításhoz. A szervezők célja, hogy minél több helyi család értékes kézi munkája is helyet kapjon a tárlaton. Mozgalmas hétvége közeleg a Tiszaparton. A Tiszavirág Camping program kínálata ismét mozgalmas hétvégét ígér. Szombaton falunapot, vasárnap pedig a 14. Lecsó Fesztivált rendezik meg. Így a Tiszapart ismét a közösségi élet egyik központja lesz. Egyre többen választják a belföldi kirándulásokat. A nyári szünetben Magyarországon továbbra is népszerűek a rövidebb kirándulások. Nemzeti parkok, tanösvények és kisebb települések programjai sok családot csábítanak aktív kikapcsolódásra. Európában egyre népszerűbbek a természetközeli nyaralások. A turisztikai szakemberek szerint egyre többen választanak olyan úti célokat, ahol a természet, a túrázás és a kerékpározás kerül a középpontba. Ez nem csak pihentető, hanem környezetbarát módja is a nyári kikapcsolódásnak. Panda ajánló. Ha még nincs hétvégi programjuk, érdemes ellátogatni a Tiszaparti falunapra, amelyet szombaton rendeznek meg, vagy vasárnap a 14. Lecsó Fesztiválra, ahol finom ételek, jó hangulat és közösségi programok várják a látogatókat. Ezen a napon, július 17-én ünnepeljük a Nemzetközi Emoji Világnapot. Az emojik ma már a mindennapi kommunikáció részei, és segítenek gyorsan, játékosan kifejezni érzéseinket. A nap jó híre, nyáron a közösségi rendezvények ismét összehozzák az embereket. A helyi fesztiválok és falunapok nem csak kikapcsolódást kínálnak, hanem erősítik a közösségi összetartozást is. A nap érdekessége. Tudták, hogy a Tisza a Duna leghosszabb mellékfolyója, és közel 965 km hosszú, 5 országot érint, mielőtt a Dunába torkollik, ezért Közép-Európa egyik legjelentősebb folyója. A péntek azért különleges, mert ilyenkor már a hétvége is mosolyog ránk. Kívánunk önöknek vidám, élményekben gazdag hétvégét! Panda Radar, képben a világgal!

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv

0: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.
1: Ne kapcsolt ki. Most jön a meglepi. Egy, két, há.

0: 3, 2, 1.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.